Juri, kjæfiti mæti óra, kjæfiti mæti óra, kjæfiti mæti óra, kote tanga nui, kote óra.